múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi! Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutyafiát.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott

Hölgyeim és uraim! Mai műsorunk főszereplője Roy Orbison. Roy Orbison a fekete napszemüvegéről és különleges, több oktávos hangterjedelméről ismert énekes dalszerző, a rock and roll történetének egyik legkülönlegesebb alakja volt. A Big O becenévre hallgató művész pályafutása során számos felejthetetlen dalt alkotott, melyek közül sok a mai napig a popzene időtálló klasszikusának számít. Műsoromhoz a zenét Roy életének legszebb dalai közül válogattam. Háttérben most az It's Over

Roy Kelton Orbison 1936. április 23-án született a texasi Vernonban. Zenei pályája pedig igen korán kezdődött. Édesapja 6 éves korában ajándékozta meg az első gitárjával, és megtanította a srácot játszani a hangszeren. A tehetséges fiú mindössze 14 éves volt, amikor már saját zenekarában játszott. 1956-ban Johnny Cash javaslatára a Sun Records alapítója Sam Phillips szerződtette, aki az éppen távozó Elvis Presley helyére keresett új tehetséget. Első szám kiadványai, köztük az Obi-Dobi és a Rockhouse zeneileg nagyon hasonlítottak Elvis korai szám felvételeire. Hallgassuk meg ezt a két dalt.

már a Sun Recordsnál is elért bizonyos sikereket, pályafutásának legfényesebb időszaka a Monument Records kiadóhoz kötődik. Roy Orbison 1960 és 1966 között érte el karrierje csúcspontját, amikor is 22 dala jutott föl a Billboard Top 40-es listájára. Ebben az időszakban készültek legismertebb balladái, melyekben különleges, falzettos tenorja tökéletesen érvényesült. A Monument Recordsnál már nem korlátozták őt a rockabilly stílusra, így szabadon kibontakozhatta egyéni hangját a gazdag zenekari kísérlettel ellátott érzelmes dalokban. Orbison maga írta, vagy társszerzőként jegyezte szinte az összes top 10-es slágerét. Az Only the Lonely 60-ban megjelent dallal kezdődő sikersorozat olyan emlékezetes felvételeket foglalt magába, mint az 1961-es Running Scared és a Crying 1961-ből.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

0: Műsoromban később bekapcsolódó kedvére elmondom, hogy a mai teljes adásunkat Roy Orbison emlékének szenteljük. A szakértők szerint dalszerzőként megelőzte korát, rendkívül kifinomú technikával dolgozott, gyakran még a felvételek során is apró módosításokat eszközölt a dalain, hogy azok tökéletes fogadtatást érjenek el. Két dal a 60-as évek közepéről, In Dreams és a Blue Bayou.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

legismertebb dala az Oh Pretty Woman, 1964-ben született, amit Bill Dees társszerzővel mindössze 40 perc alatt írtak meg. Az ihlet akkor érkezett, Corbizon felesége Claudette belépett a szobába, dolgoztak, és közölte, hogy beugrik a városba. A Corbizon megkérdezte, drágám, van elég pénzed? Dees megjegyezte, egy csinos nőnek nincs szüksége pénzre. A dal hatalmas sikert aratott az Egyesült Államokban és Angliában, mindkét helyen a lista első helyére került, világszerte pedig körülbelül 7 millió példányban kelt el csak abban az évben. A basszus menetéről azonnal felismerhető sláger később 1990-ben a Pretty Woman című film főcímdalává vált, melyben Julia Roberts játszotta a főszerepet. Két dalt játszok, Oh Pretty Woman és Dream Baby.

60-as évek közepén Roy Orbison karrierje hanyatlani kezdett, és magánéletében is súlyos tragédiák érték. 1964 végére házassága válságba került, miután felesége Claudette viszonyt kezdett egy építésszel, aki Orbison házán dolgozott. Bár a pár 65 elején elvált, néhány hónappal később újra összeházasodtak. A karrierjét érintő nehézségek mellett 66-ban felesége Claudette egy motorbalesetben életét vesztette. Ezt követően az énekest egy újabb csapás érte, akkor leégett a háza, és két fia a tűzben lelte halálát. Ezek a traumák mély nyomot hagytak az énekes lelkében és zenei pályafutásában is. A Monument Records-szal kötött szerződése lejárta után Orbison az MGM Records kiadó szerződőt, ahol film és televíziós karriert is terveztek számára, hasonlóan Elvis pályájához. Ez a lépés azonban nem hozta meg a várt sikert, és az énekes a hanyatló rockstárok sorába lépett. Két dalt hallgattunk meg, Blue Angel és Lana.

tetszik ez az életérzés? Ha igen, akkor hallgassa máskor is Eszes István dubabzenei műsorát.

Stars szupercsoportnak, olyan neves zenészekkel, mint George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty és Jeff Lynne. Ez az együttműködés újra felendítette karrierjét, és még nagyobb elismerést hozott számára. Roy Orbison 1988. december 6-án 52 éves korában hunyt el szívrohamba, két nappal egy rendkívül sikeres koncertje, és nem sokkal a visszatérésre tervezett lemezének a megjelenése előtt. Halála után a Traveling Wilburys tagjai különleges módon emlékeztek meg róla. Az End of the Line dal videoklipjében Orbison énekrészénél egy gitárt láthatunk egy ringató székbe, majd az énekes fotóját tisztelgésként az elhunyt zenész előtt. Két dalt játszok le, Handle with Care és End of the Line.

utolsó nagy lemeze, a Mystery Girl 1989-ben jelent meg, de ő már sajnos nem élhette meg ennek sikerét. Halála után egy hónappal jelent meg a You Got It című dala, mely az első olyan slágeret, amely közel 25 év után mind az amerikai, mind az angol top 10-es listára felkerült. A posztumusz megjelent dalok közül a California Blue is nagy sikert aratott. Ezzel a két dallal búcsúzunk Roy Orbisontól. Roy, nyugodjál békében!

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsorot.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen. Zelenszkijjel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Indul a Ganz Ábrahám hitelprogram. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen Kecskeméten, tetten érték őket egy kecskeméti áruház parkolójában. Egyikük épp 6,5 kg marihuánát vett át. A férfi 2022-ben kezdett kábítószer terjeszteni, marihuánát és kokaint is árult, utóbbit később Spanyolországból szerezte be. A nyomozók az első szállítmány mellett egy második, csak nem 7 kg-os kannabisz szállítmányt is lefoglaltak. A házkutatások során kokaint, marihuánát, több millió forint készpénzt és értékes autókat is találtak. A hálózat vezetőjét, annak élettársát és a finanszírozót jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják, további tagok ellen kábítószer kereskedelem, illetve birtoklás miatt emeltek vádat. A vezető letartóztatásban van, a többiek közül 4 bűnügyi felügyelet alatt, 2 szabadlábon várják a bírósági tárgyalást. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban jelezte, hogy elindult Brüsszelbe az uniós csúcs találkozóra, ahol először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán a csütörtöki csúcs előtt még részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Pénteken reggel pedig a tervek szerint Ukrajna elnökével, Volodymyr Zelenszkijjel tárgyal 4 szem közt. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A kormányváltás óta többször felmerült már, hogy Magyar Péter és Zelenszkij üljön tárgyalóasztalhoz, ami az ukrán és a korábbi magyar kormány közötti nagyon feszült viszony után mindkét fél szerint időszerű volt már. Végül ehhez az a hétfői bejelentés nyitotta meg az utat, aminek értelmében Ukrajna egy történelmi jelentőségű törvénnyel biztosítja a magyar nyelvű oktatást az ország magyar nyelvű kisebbsége számára. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a hitelprogramról, ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plusz és Nemzeti Bajnokok Hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Öldikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez, írja a Pénzcentrum. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Bringing back the

Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek duvá.

Köszöntöm, kedves Duvab zene rajongó! A Duvab zenében történő barangolásunk 9. részéhez értünk el. A mai és a következő adásban azt nézzük meg, hogy a fehér énekesek és zenészek milyen szerepet játszottak a Duvab zenében. A mai első számunkat a Free Chuckles fogja játszani. Érdemes annyit megjegyezni, hogy az R&B listákon az 50-es évek közepéig fehér zenekar nem jelent meg. 1954. novemberében a Runaround számmal a Free Chuckles volt az első együttes. Ez a csapat három olasz származású brooklyni srácból állt. Ha meghallgatjuk majd a számot, hallani fogják, hogy nagyon erősen érződik rajta az R&B és a Duvab hatásra. Ők voltak egyébként az első csapat, aki fellépett Ellen Freer híres showjában a Brooklyn Paramountban. Az együttes szóló énekese Teddy Randazzo volt, egy jóképű, jóhangú, olasz származású fiatalember, aki később zeneszerzőként és lemezproducerként dolgozott.

Korábbi műsorainkban elmondtuk, hogy a dovab stílus a késő 40-es években alakult ki több különböző fekete stílus, mint például a gospel, a fekete énekes utcai zenészek és a városi blues ötvözetéből. A fehérek ez időtájt a lemeztársaságoknál elsősorban inkább vezetői, produceri feladatokat láttak el, vagy lemezlovasok voltak. A művészek pedig szinte kizárólag afroamerikaiak. A legtöbb fehér fiatal 1956 körül hallott először fekete énekegyütteseket, amikor elindultak az iskolai duvab csoportok. Érdekes, hogy a fekete fiatal életébe a zene, és ezen belül is különösen a templomi zene, sokkal nagyobb és meghatározóbb szerepet játszott, mint a fehér kortársokében. Nagyon nagy a különbség a római katolikus egyház szertartás távolságtartó himnikus zenéje és a feketék magával ragadó, az embereket a szertartásba bevonó gospel zene között. A listákon a következő fehér együttes a Cheers volt, a Black Denim Trousers című dallal 1955. szeptemberében. Ez a Billboard listán a hatodik helyre jutott, az R&B listán pedig a második helyre. Érdekes annyit elmondani, hogy ez a szám nem annyira R&B vagy nem dubap volt, hanem inkább egy forradalmi újdonság, a rock'n'rollnak az egyik első fehér változata. Mielőtt lejátszanám a dalt, érdekes megjegyezni, hogy a kor híres francia énekesnője Edith Piaf is feldolgozta ezt a számot.

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

1956-ban érkezett meg a zenei piacra a The Diamonds. Ez egy kanadai fehér csapat, a Torontói Egyetem diákaival állt. Ezt az együttest a legtöbb doo-wop rajongó szereti gyűlölni. Nekik ugyanis az volt a trükkjük, hogy a korszak legjobb fekete zenéjének készítették el a kifehérített változatát, amivel legtöbb esetben sokkal nagyobb sikert arattak, mint az eredeti. Kiadójuk a Mercury lemeztársaságot, amely rendelkezett olyan anyagi háttérrel, hogy néhány nap alatt elkészítette és piacra dobta a cover verziót a saját értékesítési hálózatával, a lényegesen többet adott el, mint az eredeti önálló kis néger lemezkiadók. Ez az üzleti modell nagyon jól működött, 1956-ban 5, 1957-ben pedig 4 alkalommal kerültek fel a listára. Ezek a dalok természetesen megjelentek az R&B listákon is, azaz ezeket a zenéket fehérek és négerek egyaránt hallgatták. Mi most a Little Darling című dalt hallgatjuk meg, ez 1957. februárjában jelent meg, a pop listákon a 16., az R&B listákon pedig a 7. pozíciót érte el.

rock and roll, az R&B és a doo-wop újdonság volt a fiataloknak, különösen a fehér tinédzsereknek. Az előbb hallott Diamonds zenéje sokkal progresszívebb volt, mint a szüleik által hallgatott Doris Day vagy Perry Como zenék. A fehér zenészeket a szülők is inkább elfogadták, mint a kor ismert nagy fekete együttesei, mint például a Drifters, az Eldorados-t vagy a Mumlos együtteseket. Felforgató hatásuk is volt, hiszen a szülők a gyerekek millióinak engedték meg ennek a zenének a hallgatását. Ezzel felkeltették a fiatalok érdeklődését az ilyen zene iránt, később már nem érték be csak a Diamonds féle cover változatokkal, hanem az eredeti fekete zenészek felé is fordultak. Stepping back in time. 1956-ban még három fehér együttes került fel a listákra, Priscilla, az Eddie Cooley és a Dimples-től, mely egészen a 20. helyig jutott el, másik ilyen a siker volt a Highlight-tól, a City of Angels ballada, vagy a Get About's Stranded in the Jungle című dal. Most a philadelphiai gimisekből álló együttes Eddie Cooley and the Dimples dalát hallgatjuk meg, ennek a címe Priscilla.

1957-ben a Diamonds mellett egyedül a fehér Danny and the Juniors jutott fel a listára az At the Hop című számmal, amely 7 hétig vezette a pop és 5 hétig az R&B listát.

nagyon érdekesen alakult a fehér zenészek poplistákon kívüli szereplése. A kevésbé ismert Teardrops együttes több dala közül kiemelkedik az 1954-es The Stars Are Out Tonight című daluk, ami nagyon népszerű volt a korabeli rádiók műsorán. Hangzása szinte azonos a korszak ismert néger együtteseivel.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duváb zenéjéből válogat Eszes István.

közben természetesen virágzott a fehér popzene is. Még a 40-es években kezdődött az James Brothers-szel, majd folytatódott a Four Aces, a Squires, a Freshman és sok más csapattal. Ebben a zenében keveredett az úgynevezett fodrászüzlet zene és a fekete vokális zene a jellegzetes amerikai showzenékkel. Ez a stílus egészen az 50-es végéig volt népszerű. A kor néhány nagy slágere, melyeket mindjárt be is fogok mutatni. Első Four Aces-től a Love is a Many Splendid Thing 55-ből, aztán 1956-ból Rover Boys-tól a Graduation Day, vagy valamint a Four Lads-től az 56-os Standing on the Corner. Utolsó számunk pedig ebből a blogban The Passions Editors-től This is my love.

a Mellow Kings 1957-ben bocsátotta ki a Tonight, Tonight című dalt, mely egy korábbi dalnak az újrafett változata, sokkal nagyobb sikert aratott, mint az eredeti dal.

az 50-es évek közepére megjelentek a vegyes, azaz fehér és fekete zenészekből és énekesekből álló együttesek. Az első között volt a Don Juan and the Meadowlarks, a Jaguars és a Del Vikings. Mindegyik zenekarban fekete volt a szólóénekes, és a hangzás is inkább a fekete stílust idézte. Mindegyik csapaton meghallgattunk egy dalt, az első szám, amit lejátszok, Don Juan és a Meadowlarks Always and Always című száma 1954-ből.

Los Angelesben volt egy nagyon népszerű gimi, az úgynevezett Fremont High School. Ez az 50-es években szinte ontotta magából a rock, R&B and doo-wop zenészeket. Mi most két színes bőrű és két fehér gimistából álló együttes, a Jaguars dalát hallgatjuk, akik Fred Astaire 1936-os számát dolgozták fel, a szám címe The Way You Look Tonight.

következő együttes neve The Dell Vikings, róluk azt érdemes tudni, hogy az amerikai légierő, a US Air Force 1956-os tehetségkutató és zenei versenyén tűntek föl, 700 induló közül ők nyerték meg a versenyt. A szám címe Come With Me.

1958 tavaszán hangzott el először egy addig ismeretlen fehér együttes, a Diamond and the Belmonts I Wonder Why című száma. Az együttes a nevét a bronxi Belmont Avenue-ről vette. A dal 10 hétig szerepelt a listákon, hatással leírhatatlan volt. A fehér zenészeknek ez a fekete zenétől eltérő stílusra és dalamvilága egy egész generációt sarkalt kipróbálni zenei képességeit. Nagyon sok fehér zenész vallotta később, hogy ez a szám bátorította fel őket kipróbálni énektudását. Ez a dal egy új kategóriát hozott létre, az úgynevezett White Group Soundot. Az Encyclopedia of Rock a doo-wop zenén belül két kategóriát határoz meg. Beszél a doo-wopról és a doo-wop white-ról. A doo-wop white-ot így jellemzi. A fekete harmonikus zene fehér változata, mely szédítő mértéket öltött az USA-ban az 50-es évek végén, csúcsát 1961 és 1963 között érte el. A stílust olyan fehér zenekarok alakították ki, melyek őszinte szeretete a fekete dallama zene iránt tette eredetivé zenéjüket.

következő együttes, amiről beszélünk, a neve Kressz. Ebbe az együttesbe Fehér volt a szólóénekes, Johnny Maestro erős, tiszta tenorhangja kiemelkedett a dalomos háttérvokál elé. Nagy slágereik voltak 57-ben a Sweetest One és a My Juanita, 58-ban Pretty Little Angel vagy a Sixteen Candles, 1959-ben jelent meg az Angels Listened In című számuk, amely a R&B listán a 14., a pop listán pedig a 22. helyet érte el.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen. Zelenszkijjel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Indul a Ganz Ábrahám hitelprogram. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen Kecskeméten, tetten érték őket egy kecskeméti áruház parkolójában. Egyikük épp 6,5 kg marihuánát vett át. A férfi 2022-ben kezdett kábítószer terjeszteni, marihuánát és kokaint is árult, utóbbit később Spanyolországból szerezte be. A nyomozók az első szállítmány mellett egy második, csak nem 7 kg-os kannabisz szállítmányt is lefoglaltak. A házkutatások során kokaint, marihuánát, több millió forint készpénzt és értékes autókat is találtak. A hálózat vezetőjét, annak élettársát és a finanszírozót jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják, további tagok ellen kábítószer kereskedelem, illetve birtoklás miatt emeltek vádat. A vezető letartóztatásban van, a többiek közül 4 bűnügyi felügyelet alatt, 2 szabadlábon várják a bírósági tárgyalást. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban jelezte, hogy elindult Brüsszelbe az uniós csúcs találkozóra, ahol először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán a csütörtöki csúcs előtt még részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Pénteken reggel pedig a tervek szerint Ukrajna elnökével Volodymyr Zelenszkijjel tárgyal 4 szem közt. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A kormányváltás óta többször felmerült már, hogy Magyar Péter és Zelenszkij üljön tárgyalóasztalhoz, ami az ukrán és a korábbi magyar kormány közötti nagyon feszült viszony után mindkét fél szerint időszerű volt már. Végül ehhez az a hétfői bejelentés nyitotta meg az utat, aminek értelmében Ukrajna egy történelmi jelentőségű törvénnyel biztosítja a magyar nyelvű oktatást az ország magyar nyelvű kisebbsége számára. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a hitelprogramról, ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plus és Nemzeti Bajnokok Hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Öldikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez, írja a Pénzcentrum. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lép is rád!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyar diákok visszakapják az Erasmust, az idei büdzséből 6 milliárdot kap a gyermekvédelem. A hajózási zárlat miatt áll a Dunai áruszállítás Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék. A bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízishelyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közlekedési témákkal is foglalkozott a kormány. Döntése szerint a 71-es számú Rákospalota-Újpest-Vác-Rátót-Vác vasútvonal fejlesztésére vonatkozó korábban megkötött tervezési szerződés felülvizsgálata struktúrájának módosítása szükséges. A közlekedési és beruházási miniszter feladata az új közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása és a vállalkozási szerződés megkötése az elővárosi közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalának javítása érdekében. A nyáron épített paksi fenék küszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. A jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió, a ritmus rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
3: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, hallgatót!
3: Ez a bolondos csütörtök!
4: Nem zavarba került, de nem baj!
2: És nem a torkos!
4: Hát ez nem a torkos, igen.
3: Azt se tudom, még mit főzök, ne csinálj, semmilyen torkos csütörtökről szó nem lehet.
2: Pedig mi férfiak szeretjük, ha torkos csütörtök van.
3: Gondoltam. Megtelik a bendő finomnál.
2: Hát én nem csak arra gondoltam, de jó. Igen, az is jó.
3: A karikát nem tudjuk fölrakni 18-asra.
4: Hát arra még később gondolj, igen.
3: Igen, arra a maradjunk a
2: 18-asra. Nem, várjál, gondolni gondolhatok, hát most nem mondom ki. Hát az, az, hogy ki mire gondol, az mindenkinek legyen a magánügye, nem?
3: Hát jó, akkor magánügyben.
4: Magánügye.
3: Magánügye.
2: Elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu, kívánság doboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, meg a többi közösségi platformon. Keresetek mindenhol Lépés Rádió néven, meg írhattok e-mailt.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: És ezen belül, kedves hallgatóink, köszöntjük mindjárt a névnaposokat, lesz ma bölcsesség, horoszkóp, és majd hozunk érdekes híreket is, meg hát napi érdekességek is, de mielőtt bármivel foglalkoznánk, köszöntjük a terézeket, mert október 15-én a terézek ünnepelnek, görög eredetű névi jelentés se, hűség, forróság, nyár, aratás, szüret, illetve vadászni. Hú, de összetett jelentése.
4: Hú, mennyi jelentése van.
2: Igen, minden Teréz nevű hallgatóknak.
4: Hőség, forróságon majd már túl vagyunk, a hát szüreten az... is már.
2: Lassan az aratáson is. Már lassan az aratáson is, de vadászni még lehet.
4: Na, még lehet.
2: Minden Teréznek boldog névnapot, akik ma születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, a mai napon sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Írjatok bátran nekünk a hallgatói messenger csoportba, illetve a kívánságdobozba, de ha valakinek az üzenetét vagy dalkérését nem tudnánk teljesíteni, előre is töredelmes elnézéseteket kérjük, és én nem mondom, hogy csapjunk be a lecsóba, és indulásnak jön Avicii és a Wake Me Up című felvétele. Ezzel indítjuk ezt a mai műsort. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

érints is engem, mert nem elég szabad. Fénytelen világom börtöne fél, érintésed nélkül félelmem vadabb, és társas magányra agyra ítél. Érints is engem, szó csak körülleng, érints, hogy érezzem szent tüzedet. Így hiszem bizton, baj vulkán reng, meg fogod óvni az életemet.

0: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor gyorsan a Hungaromet ZRT-től, mert megkaptam, hogy részletes az időjárás. Hát én forgatom a szemem.
2: Mert hogy ugye lépésrádió. Mi ügyelünk a részletekre. Nincs ilyen szlogenünk, de...
1: Nincs.
3: Nem baj, most van. Csak,
1: megszülte. Nézzünk körül nagyobb városainkban, jelenleg Budapesten erősen fős az ég, 13 fok van. Debrecenben esik az eső, 11 fok, bár én nem tapasztaltam esőt, amikor kint voltam, de azóta esett. Győrben 10 fokot mérnek, Miskolcon borult 10 fok, Pécsen erősen fátyó felhős 14, még Szegeden erősen felhőség mellett 11 fokot mérnek. A mai napra 14-19 fok közötti napi csúcs várható. A nap folyamán fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken, így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként észak-keleten-keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kísérletében. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14-19 fok között alakul. Kés estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl a levegő. Az orvosmeteorológiai szolgálat szerint pedig fontos info, hogy frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért egyesek hideg front jellegű változásokat tapasztalhatnak, mint például fejfájást, migrént, nehézkes gondolkodást, vérnyomás csökkenést. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak. Ez volt időjárás rovatunk, ami Karina szerint túl részletes, meg hosszú, szerintem ez bőven jó, úgyhogy menjünk zenével tovább, aztán pedig jövünk hozzátok vissza horoszkóppal, Sanyi hozza a horoszkóp rovatot.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Valaki meglepően jó ajánlattal kereshet meg. Mielőtt igent mondasz, gondold végig, belefér-e az idődbe. Egy jól megválasztott lehetőség többet ér, mint 3 elhamarkodott vállalás. Pika. Egy régóta tervezett vásárlás vagy otthoni változtatás kerülhet előtérbe. Lehet, hogy most nem a legdrágább megoldás lesz a legjobb. Praktikum ma különösen sokat számíthat. Ikrek. Régi félreértést ma könnyebb lehet tisztázni. Nem kell hosszú magyarázatokba bonyolódnod, ha néhány őszinte mondat is elég. Beszélgetés végére mindketten megkönnyebbülhettek. Rák. Valami olyanhoz támadhat kedved, ami gyerekkorodban szerettél. Egy film, egy kedvenc étel, vagy ismerős dallam kellemes emléket hozhat elő. Engedd meg magadnak ezt a kis időutazást. Proszlán. Egy pénzügyi kérdésben ma érdemes a megérzésed helyett a számokra hallgatnod. Ha valami túl kedvezőnek hangzik, nézd utána alaposabban. Egy kis körültekintéssel később sok bosszúságot megspórolhatsz. Szűz. Ma egy váratlan meghívás teheti érdekesebbé a napodat. Ne utasíts vissza automatikusan csak azért, mert nem szerepelt a terveid között. A legjobb élmények néha a spontanitásból születnek. Mérleg. Aki ma olyan tulajdonságodat dicsérheti meg, amelyre eddig nem is gondoltál, különleges értékként. Kapd el az elismerést, nem kell minden kedves szót rénységből elhárítani. Skorpió. Egy apró otthoni változtatás meglepően jó hatással lehet a hangulatodra. Lehet ez rendrakás, átrendezés, vagy egy régóta halogatott javítás. Jó érzés lesz, amikor végre elkészül. Nyilas. Ha egy érdekes információ felkeltheti a kíváncsiságodat, ha van rá lehetőséged, járj utána, újabb vagy későbbi program ötlete is születhet belőle. Nem minden hasznos tudásnak kell munkához kapcsolódnia. Bak. Baráti vagy családi kapcsolatod ma több figyelmet érdemelhet. Lehet, hogy valaki régóta vár egy közös programra. Naptáradban ne csak kötelezettségeknek legyen helye. Vízöntő. Szívesen kipróbálnál valamit, amit mások talán furcsának találnak. Ártalmatlan és örömet okoz, miért ne tennéd? Nem kell minden érdeklődésedet, mások elvárásaihoz igazítanod. Alap. Kisebb csalódás után ma kellemes fordulat következhet. Nem feltétlenül ugyanonnan érkezik a jó hír, ahonnan vártad. Ragy nyitott a váratlan lehetőségekre.

0: És akkor egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rád, és akkor tegyük rendbe sorainkat. Jöttek zenei kérések, ezeket fogom teljesíteni, Kata kért. Na, kedves Kata, ezért nincs kívánságműsor, mert egy emberért nem tartunk. Hooligans illúziót szeretné, illetve Kaigo és Sandro Cavazza Hold On című dalát, valami Rita Ora felvételét. Úgyhogy majd jönnek ezek a dalok, de még egy kis türelmet kérem. Viszont nézzük meg azt, hogy a mai nap mi van. Hát mi van, október 15-e, és október 15-e a mai napon, képzeljétek el, ami a legfontosabb, és meg kell említenünk, mert minket is érint, a Fehérbot nemzetközi napja van. Október 15-én világszerte a Fehérbotra, a látássérült emberek önálló közlekedésére és társadalmi egyenlőségére, majdnem azt mondtam, hogy társadalmi egyenlőtlenségére.
1: Hát ha egyenlőtlen a járda, figyelj, tele van gödörrel, végül is beszélgethetünk.
2: Néha még vannak egyenlőtlenségek.
1: Igen, de tehát van pedig ki.
0: Na, szóval a társadalom egyenlőségére irányul a figyelem. A Fehérbot nem egyszerűen egy közlekedési segédeszköz. A tájékozódás, az önállóság és a biztonság egyik legfontosabb jelképe. A világnak jó alkalom arra is, hogy beszéljünk az akadálymentes közlekedésről, az emberek segítőkészségéről és arról, hogy a valódi segítség mindig az érintett ember igényeiről indul ki. Amit még kell tudni október 15-ével kapcsolatban, hogy ma van nem Karina, de a vidéki nők nemzetközi napja. Hát Karina nem vidéki, hanem budapesti, de ettől függetlenül a vidéki nők nemzetközi napja is ma van. Az ENSZ 2007-ben döntött a világnap létrehozásáról, és 2008-ban tartották meg először hivatalosan. A nap azoknak a nőknek a munkáját ismeri el, akik mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésben, a családi gazdaságokban és a vidéki közösségek fenntartásában vállalnak fontos szerepet. Sokuk munkája nélkülözhetetlen, mégis gyakran kevés figyelmet kap. Ezen felül még van egy világnap, a kézmosás világnapja. A kézmosás világnapja arra emlékeztet, hogy az egyik legegyszerűbb hétköznapi szokásnak komoly egészségvédő szerepe van. A szappanos kézmosás segít csökkenteni számos fertőzés terjedését, különösen ételkészítés előtt, mosdó használat után, illetve betegekkel való érintkezést követően. Úgyhogy ezek a mai világnapjaink, és még egy kis érdekesség a Fehérbot napjával kapcsolatban. Miért fehér a Fehérbot? A fehér szín nem véletlen. A botnak jól felismerhetőnek kell lennie más közlekedők számára. A Fehérbot egyben jelzés is, hogy használója látássérült, ezért a környezetében fokozott figyelemre lehet szükség. Fontos azonban, hogy a segítség ne jelentsen automatikus beavatkozást. A legjobb megoldás sokszor egy egyszerű kérdés. Segíthetek valamiben? De ezt még én hozzátenném, hogy mindenféleképp az adott látássérültet érintsétek meg a karjánál, vállánál, hogy tudja, hogy neki szóltok, főleg egy forgalmas utcán, mert nem biztos, hogy azt mondom, hogy segíthetek valamiben, lehet szólhat ez másnak is, nem biztos, hogy azt én magamra fogom venni például.
2: Ahogy azt én ugye itt most a napi bölcsességben jeleztem, mert
0: igen, mert az érintés fontos.
2: Volt, amit én elmondtam.
1: Kerekes Géza.
2: Ekes Géza Érincs is engem című verse hangzott egyébként el, csak ugye a bölcsességek végén nem szoktuk mindig elmondani a szerzőket, és ebben a versben aztán kifejeződik az, hogy mennyire fontos ez.
0: Viszont miután kibeszéltük itt a világnapokat, meg egy pici szemléletet formáltunk, menjünk tovább mai műsünk első érdekes hírével. Meghökkentő hír, képzeljétek el, hogy meghökkentő világhírtő hír, képzeljétek el, hogy

0: szereplője egy egész pótkocsinyi sült krumpli volt. Egy sült krumplival megrakott pótkocsi gyulladt ki Utah egyik autópályáján. Az eset szokatlan rakomány miatt került be a furcsa hírek közé. A tűzesethez a hatóságoknak kellett kivonulniuk. A történet különlegességét nem egy egzotikus vagy veszélyes szállítvány adta, hanem az, hogy a pótkocsiban sült krumplit szállítottak. A UPI október 13-án számolt be az esetről. A tűz okáról és a pontos károkról a rendelkezésre álló összefoglaló nem közölt megbízható részleteket. Na most melyik a teljesen hétköznapi élelmiszer, amelyből szerintetek a legmeghökkentőbb lenne egy egész kamionnyi rakományt látni, lángolni az úton?
1: Hát ez érdekes, mert ez mindegy, hogy mit látsz lángolni, ez alapból az, hogy a fölgyullad, az nem jó dolog. De mondjuk, ha szétgurul, na egy csomó dinnye, az egy elég furcsa lenne, tehát az egész
0: autópályát lekéne. Hát nem csak szétgurul, szét is fröccsen, ahogy leesik.
1: Igen, de minden ilyen dolog azért elég furcsa, tehát nem tudnék olyat felsorolni.
0: Egyszer valaki mesélte, hogy rizst szállítottak kamionnal, tehát ilyen becsomagolt rizseket, de ilyen nagy csomagokat, tehát ez ilyen üzemi szállítmány volt, és a kamion kicsúszott az autópályáról, valami meghibásodás történt, nem tudta a kamion sofőr ezt kontrollálni, és belehajtott egy nagy árokba, és az összes rizs az útra hullott, az rengeteg apró rizszem kiszakadt az összes, és szanaszét úgy seperték a rizst, be kellett állítani a forgalmat. Úgyhogy, hát vannak ilyen különös balesetek.
1: Mondjuk, ha télen mondjuk egy sószállító autó teszik.
2: Igen,
1: tehát az mondjuk még hatékony is lehet, hogy
2: csak már beborul.
1: Nem számít, igen, már le is sózták.
2: Kikosodás ellen az pont jó jön. Egy kis sót kap.
0: Na most ilyen esetben ki a felelős? A kamion sofőr?
1: Hát a kamion sofőr.
0: Hát de ha mondjuk ő nem tehet, most ez a kérdés, hogy mit tud bizonyítani, hogy tehet a balesetről, vagy nem tehet a balesetről. Mert ha azt tudja bizonyítani, hogy ő nem tehet, ő csak szabályosan haladt, és közben kigyulladt a pótkocsin a sült krumpli, akkor ki a felelős?
1: Mert most... A sült krumpli.
0: Szerintem azok, akik fölpakolták. Szerintem azok, akik fölpakolták a pótkocsira a cuccot.
2: Igen, de hát a sofőrök meg kell győződni arról, hogy rendben van-e a rakomány.
0: Hát az oké, hogy meggyőződik, de azt nem látja át, hogy pakolták be. Tehát ő csak már végeredményt látja. Alá nem lát.
1: De és mitől gyulladt ki a súrlódástól?
0: Hát hogy pont ezt nem értem, hogy mitől, arról nem szól fáma, látod? Azt mondja,
2: nem derül.
0: Nem derül ki az a hírből.
1: Hát lehet, hogy valami műszaki dolog lehet, hát nem tudom, sűrni. Már jelentem, meg akart sűrni magától, rohadt türelmetlen volt. Afen egy meg, míg én odaérek, hát legyek belőle magamból sűrt.
2: Annyira poén, mert hogy amit így már megsütsz, vagy így észre megcsinált a krumplit, de hogy már konkrétan sült krumplit szállítanak.
0: Sült krumpli.
1: Lehet, hogy valami, a pótkocsiba volt valami érintkezési hiba is, lehet, hogy amiatt. Tehát a pótkocsinak azt rárakják egy autóra, lehet, hogy ott valami kábel.
0: Zárlat keretkezett.
1: Másképp nem, mert a pótkocsi mi van? Kerék, mondjuk a világítás, hát fene tudja, lehet, hogy valami emelőszáp, nem.
0: No,
1: de viszont... megsült a krumpli.
0: Meg. Oh. És azt vihetik az esküvőre, ugyanis a következő hírünk 9 év után házasodtak össze, a kutyájuk vitte a gyűrűt.
1: Édes szívem!
2: Ilyet már hallottam.
0: Van, aki egy hatalmas kastélyban, más egy tengerparton képzeli el az esküvőjét. Egy amerikai művészpár pedig úgy döntött, hogy a legszemélyesebb helyszínt választja egyikük gyerekkori otthonának kertjét. Matt Flauter, korábbi szereplője és párja 9 év után házasodtak össze. A párnak Papi nevű kutyája kaptam.

0: a gyűrűt vívő szerepét. Az október 4-i ceremónián Long Islandben, Lauter gyerekkori otthonában tartották 95 vendég részvételével. A pár az 1950-es és 60-as és 1970-es évek divatjából merített ikletet. A megszokott esküvői menetrendet is megfordították, a fogadást a szertartás előtt tartották, hogy a vendégek felszabadultabban élvezhessék az ünnepet. A kutyáikra pedig fontos feladatot bíztak. Ő lett a gyűrűvivő. Na most, szerintetek egy esküvő attól lesz igazán emlékezetes, hogy követi a hagyományokat, vagy attól, hogy a pár a saját elképzelései szerint alakítja?
1: Én ezt nagyon jó ötletnek tartom tényleg, hogy előtte van a fogadás, és sokkal jobb, mert teli a poci, megitted azt a 2-3 üveg pezsgődet.
0: Utána a francnak lenne kedves étálni az anyakönyv elé.
1: Tudod, hát te lehasszam. Az anyakönyvvezetőt. Figyelj, ülsz egy hatalmas, egy asztalnál 95 ember, tök jó buli hangulat van, Hawaii DJ, napfény, érted? És akkor odajön az anyakönyv, hogy nem kérlek, hogy sehova menned. Oda-oda, kész, és ott összeadja őket. Ott ja. A kutyus, elviszi a gyűrűt, sokkal jobb, mint fordítva.
0: Arra kíváncsi lennék, hogy a kutyus a szájába vitte, vagy a nyakába volt akasztva egy nyakörbe.
1: Hát szerintem inkább a nyakába, mert félő, hogy lehet, hogy lenyeli.
0: Mert például a párom kutyája is a szájába hozza a dolgokat, és soha nem nyel le semmit.
1: Tehát, akkor mondjuk egy doboz. Akkor várják, egy doboz, tehát úgy vihette a szájába, hogy berakták a gyűrűt egy dobozba. Igen, és akkor az kicsit nyálas lett, meg összerágta, de nem baj, jó az.
2: De azt hiszem, hogy volt, akinél anyakába voltak akasztva egyébként konkrétan.
1: Az se rossz ötlet. De így dobozostól viszi, cuki. Nagyon édes, de jó fej.
0: Nem tudom, amúgy én is inkább a kutya nyakába akasztanám, hogy úgy hozza oda.
2: Biztonságosabb.
0: Nem csak azért, hanem azért, mert hogyha szájába hozza, kiesett a szájából. Tehát akármennyire ügyesen hozza, kiesik a szájából akaratlanul. És igazából emiatt, biztonsági okok miatt mindenféleképp rögzíteném, de amúgy nagyon cuki a dolog. Ha egyszer komolyan mondom,
1: Lesz
0: valami esküvő, akkor a kutyák hozzák a gyűrűt.
1: Hát figyelj, ezt így írd föl a férfára otthon.
0: Ja, felírom.
2: Hát én is.
0: Nem szerintem, ez akkor is eszembe fog jutni.
1: Nagyon remélem.
2: Én is vakvezető kutyás példát tudok erre.
1: Na, azt hittem, te is szeretnél vakvezető kutya lenni. Ja, értem.
2: Nem, emberként is hordozhatok gyűrűt, de...
1: Őt
2: még a számba is vihetem, tehát nem baj.
1: Na jó, Sanyi.
2: Én igyekszem, hogy ne nyeljem le.
1: Ja, szerintem menjünk zenélni, mert...
0: Szerintem is, mert 5 perc van 11 óra, aztán a hírek után jövünk vissza, és folytatjuk tovább érdekességekkel.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra, átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: egy ilyen lépéssel közel hozzád lépés elé a Kata kérésére szólt Hooligans illúziója, hamarosan pedig a Holdon jön Caigo és Sandro Cavazza közöse. Most pedig megyünk tovább egy furcsa bűnüggyel, méghozzá egy mesterséges intelligencia által tévesen azonosított fénykép miatt tartóztattak le egy nagymamát, szegény nagymama. Egy fényképes személy azonosítás sokáig a nyomozás egyik fontos eszköze volt. De mi történik, ha mesterséges intelligencia rossz emberre mutat rá? Egy Tennessee állambeli nagymama letartóztatásáról jelent meg beszámoló, miután egy mesterséges intelligencia alapú azonosítás egy hamis igazolványon szereplő képpel hozta összefüggésbe. Az eset a fargói rendőrséghez kapcsolódik, és az AI alapú képfelismerés hibáira hívta fel a figyelmet. A történetben a gyanú alapját egy képi hasonlóság adta. A rendelkezésre álló rövid beszámoló alapján a teljes nyomozati folyamat és a későbbi jogi következmények nem tisztázottak, ezért ezekről nem lenne helyes biztos állításokat tenni. A legfontosabb kérdés az, hogy mennyire szabad egy algoritmus találatára támaszkodni. Szerintem ilyen szempontból sem mennyire, de ez én véleményem. Szerintetek elegendő lehet-e egy mesterséges intelligencia által jelzett arcképes hasonlóság ahhoz, hogy valakit gyanúsítottként kezeljenek? Szerintem nem.
1: Szerintem semmivel, nagyon sok tévedési lehetőség lehet, hiába vannak ilyen arcfelismerő szoftverek, tehát olyan egyedi dolgok vannak az ember arcmimikáján, hogy én kevésnek tartom ezeket, hogy csak azért, mert rábök nekem itt a mesterséges intelligencia, hogy ő volt, tehát az nekem kevés. Tehát nagyon-nagyon nehéz csak arcról bárhogy elváltoztatják, vagy meghamisítanak egy személyigazolványt, más arcképet raknak bele, vagy nagyon hasonló, tehát a tévedés, hát az 80%. Én nem bíznék benne.
2: Hát igen, nem nagyon lehet.
1: Ez ugyanaz, mint az új lenyomat, tehát nem mindenkinek ugyanaz az új lenyomata, de van olyan ember például, akinek nincs új lenyomata. Na, ott a rendszer föltette a kezét.
0: De ott például manapság már nagyon jól működik a nyál vagy a véralapi DNS vizsgálat, tehát hogy lehet már új lenyomat nélkül is jól diagnosztizálni.
1: Végül is diagnosztizálja, ez egy rendszer azonosít, tehát valahol igen, tehát egy diagnosztikai rendszer összeveti az adatokat, tehát valahol jól mondod. Volt egy csatorna talán ID, szerintem, vagy ID, nagyon jó az angolom, és ott voltak ilyen régi Amerikában ilyen megoldatlan akták, ahol mit tudom, 1960, 70, 80-as, 90-es
0: években. Sőt, még régebbi. Tehát még én régebbi, láttam 1800-as évbeli megoldatlan bűnügyet, amit az AI-ja segítségével oldottak meg. Tehát ilyen van.
1: Igen, tehát azért nem rossz dolog ez, hogy besegít, de a DNS elterjedésre nagyon-nagyon sok bűnügyet megoldott, mert meg ott volt a bizonyíték, ott volt minden, és egyszerűen nem tudták rá bizonyítani, mert nem volt közvetlen vagy közvetett bizonyíték is. A DNS az készít, berobbant, és mindent tud.
0: Menjünk tovább, egy aranyos híre, egy macska betört a szomszédba, hogy megjegye a kutya vacsorát.
1: Igaza volt a macskának, a macskák nevében.
0: Hát én meg kutyapárti vagyok.
1: Hát akkor
0: igen. Wow. Szóval, a macskákról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy mindig tiszteletben tartják a magántulajdont. Londonban egy négylábú most egészen különös vendégségbe ment. Egy londoni férfi biztonsági kamerája rögzítette, hogy a szomszéd macskája besétál a házába, és jó ízűen megeszi a kutyájának kikészített vacsorát. A macska láthatóan nem zavartatta magát attól, hogy idegen házban jár. Besétált, megtalálta a kutya ételét és nekilátott. Az esetet a ház biztonsági kamerája örökítette meg. A felvétel így egy egészen hétköznapi, mégis mulatságos állati étellopást dokumentált. Hát szerintetek a macskák valóban ravaszabbak a kutyáknál, vagy egyszerűen csak egészen másképp viselkednek? Ravaszabbak, nem ravaszabbak, inkább öntörvények, és ők mindent magukénak tartanak. Amit megtalálnak, az az övék. Tehát, ha oda besétált, akkor az az ő területe, azaz kaja az övé, mindegy, hogy a kutyáé, meg a maga ház nem a tulajdona, hanem a szomszédé, de ez az övé. Tehát, hogy öntörvények a macskák, és ez igaz rájuk.
1: Ebben teljesen egyetértek, én is, én mondjuk kutya és macska tulajdonos is vagyok, de igen, volt azért nálunk, hát azért a fordítottja is, hogy kutya-macska együtt élésénél azért a macska tányérját föl kellett rakni az ablakpárkányra, mert azért nálunk zsömlelány szeretettel megette a macska kaját is, mert úgy gondolta az övé, és jó, mondjuk ők egy helyen laktak. De volt olyan példa, hogy a szomszéd macskáját bandukolt ide hozzánk, és úgy körülnézett, hogy mit lehet itt tenni. Pedig jó van tartva. Vagy amikor az állatok segítenek egymásnak, mondjuk a macska lepötköl egy kis kaját a kutyának megosszák. Tehát vannak ilyen jópofa történetek.
0: Igen, egyébként, de azt nem mondanám, hogy a macskák ravaszabbak a kérdése válasz.
1: Nem ravaszabbak, nem. Tehát nem. A kutyák is ravaszak, mert ők is kijátszanak azért.
2: Hát, ők aztán pláne, de hát a magukhoz való ravasságuk az mind a kettőnek.
1: Hát, mert ül előtted abban a kis gomb szemeid, de rád is. Ugye, hogy figyelj, gazdika, én itt ülök, tehát egysé már le egy kis kaját nekem, mert én annyira éhes vagyok. A macska nem szórakozik, az ellopja.
2: Hát, nincs kérdés.
1: Hát nem kérdezik. Hogy volt szalámi, nincs szalámi.
2: Na, biztos. Mondjuk ezt kutyák is megteszik néha, de...
1: Hát azért a kutya nem mászik az asztalra, ő azért ő szebben néz rá.
0: Hát a kutya nem mászik, a kutya feláll két lábra is leveszi.
1: Ja, tényleg, Maci, szabadom, igen, igazad.
0: De nem csak Maci, a legtöbb kutya, hidd el, ha ilyen haspók, amúgy az ilyen jellegű kutyám is egy haspók. Érdekes, az asztalról még soha nem emelt le kaját, hál' Istennek, vagy nem volt erre példa, pedig volt már úgy, hogy amúgy bevallom, teszteltem, ott hagytam direkt kaját az asztalon, és nem jó hozzá. Tehát nagyon ahhoz nem jó, pedig haspók. Viszont mondjuk a nyúlna, akkor ott nem tudom, lenne a
1: kőkövön nem maradna, szerintem
0: nem maradna, pontosan
2: ezt is ugye kutya válogatja még fajtán belül is, mert
0: persze.
2: Meg azért Maci volt, hogy kézből lerabolt valakit.
0: Hát Maci bárhonnan a táskából kirabolt a vészkis szendvicset, nem
2: végszem. Kollégáknak így hopp, kihúzta.
0: Igen, hopp, tehát hopp, volt ő egy igazi Maci Laci volt női kiadásban, meg kutya kiadásban.
1: Az jó volt az a rajzfilm, azt szerettem.
0: Na, szóval igen, de egyébként kutyája válogatja fajtán belül is, ahogy mondja Sanyi. Viszont menjünk zenéjünk picit, jöjjön Caigo és Sandro Cavazza dala, illetve a Squeezer-től a Cool for Cats, azaz a király macskák, vagy mondtad nyersfordításban faszamacskák című dal. Úgyhogy ezekkel megyünk tovább itt a lépésen.

0: Megyünk a macskák után tovább egy más területre, itt a lépés délelőttben méghozzá. Azzal megyünk tovább, hogy mondom is, csak közben itt elkalandoztam. Szóval egy tudományos érdekesség, a mesterséges intelligencia emberként viselkedhet, mégsem tartjuk tudatosnak. Miért kellene tudatosnak tartani? Na nézzük a részletet. Egyre gyakrabban beszélgetünk mesterséges intelligenciával úgy, mintha egy másik emberrel kommunikálnánk. De vajon attól, hogy valami emberként válaszol, már tudatosnak is tartjuk? Egy új kutatás szerint az emberek akkor is kevésbé hajlamosak tudatosságot tulajdonítani a mesterséges intelligenciának, ha az pontosan ugyanúgy viselkedik, mint egy ember. Csatlakozom ezekhez, mert azért, mert úgy válaszol, az nem ember. Nézzük a részleteket. A kutatók azt vizsgálták, hogyan ítéljük meg az emberi és mesterséges intelligencia által mutatott viselkedést. A résztvevők még a rendkívül emberinek tűnő AI rendszereket is kevésbé tartották tudatosnak. Ez arra utal, hogy az emberek számára nem csak a viselkedés számít, hanem az is, hogy szerintük mi áll mögötte. A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy egy AI tudatos vagy nem tudatos, az emberek a erről alkotott ítéleteit vizsgálta csak. Ha egy mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésről nem tudnátok megállapítani, hogy emberrel vagy géppel beszéltek, számítaná-e számotokra a különbség? Nekem igen, mert ha tudom, hogy géppel beszélek, akkor onnantól kezdve nyilván, tehát attól még én úgy beszélek vele, mint egy ember, az még mindig csak egy gép. Tehát, hogy mi van mögötte? Nekem fontos az, hogy mi van mögötte. Tehát most azért, mert egy pontos választ ad egy gép, attól még nekem nem ember. Ez pont ugyanolyan dolog, mint a Google kereső. Azért, mert egy kulcsszót beírok, hogy én mit keresek, és kilisztázza az eredményt, attól még az egy gép, nem pedig egy ember megmondja tuti tippet. Tehát, hogy ez ugyanígy a mesterséges intelligencia és egy segédeszköz, egy virtuális titkárnő maximum, én ebbe a státuszba tudom leszorítani, és nagyon bízom benne, hogy például emberek munkáját, bár pedig egyre jobban kezdi átvenni bizonyos területeken, de ezt vissza fogják szorítani, mert ez nagyon negatív irányba viszi az emberiség munkavállalását. Gondolok itt számos területre egyébként, akár a telefon, nem telefonközpontot akarok mondani, mert az más, az már régen automatizált. Ügyfélszolgálatoknál, vagy különféle ilyen felméréseknek, kutatásoknál például már egyre több helyen az AI-t használják, amit eddig emberek csináltak, és rengeteg ember munkáját veheti el, úgyhogy nagyon oda kell erre figyelni, és ezt tudatosan kell kezelni.
1: De az AI legalább nem lesz dep is, hogyha valaki elküldi a éghajlatra.
2: Én még mindig jobban szeretem azt az emberi hangot, tehát van olyan közvéleménykutató, most fedeztem fel, hogy nekem itt az AI bekarattyol a kedves hang helyett, és én ürökkel leraktam. Tehát én nem vagyok hajlandó AI-okkal beszélgetni. Most az, hogy Elvira meg Vandus van, hát pontatlanok, érzéketlen, csak arra válaszol, nem rossz, de jobban szeretném, ha egy kedves hölgy.
0: Én is jobban szeretem, amikor emberre beszélek. Tehát,
2: kedves hölgy, csicseregne, jó napot kívánok, miben segíthetek? Igen, megnézem a vonat, oké, innen indul ez a vágány, meg tudja nekem nézni, hogy hát persze, természet. Tehát sokkal, én nem szeretem. Tehát, érthetetlen, nem érti meg, el kell mondani háromszor, nem, tehát ez...
1: Hát tényleg van, amikor, tehát én egyszer futottam egy ilyenbe, amikor a telefonnál adatot egyeztettem, és már azt se értettem, meg nem értett meg egy alap mondatot, amit elkezdtük a dolgot, és akkor azt mondta, hogy nem értem, aztán feladta, és azt mondta, hogy azért, mert én úgy voltam vele, hogy jó, akkor kihúzom belőle, amit lehet, hát azért ráérek, de...
2: Ja, hogy tesztelgeted itt őket.
1: Igen, de nem lehetett. Igen, feladta is azt mondta.
0: Nem, múltkor hallottam egy ilyen kabarét, hogy felhívta az ember valaminek az ügyfélszolgálatot. Jó napot kívánok, nem tudom már melyik vagyok, valamilyen AI nevet adtak neki, és kérem, mondja, miben állhatok rendelkezésére, és mondja, hogy hát tűz van. értem, mondja el, hogy milyen veszély van. Ha mondom, hogy tűz van, mondja el, hogy milyen veszély van, ismételje meg, mert nem ért.
1: Mondjuk durva lenne a 112-nél éjjájok, ugye?
2: Nem, hát tényleg arra, amire Robi mondja, egy titkárnőre, egy segítségre, egy a jobb kezemre, arra tökéletes.
0: Hát én jobb kezemnek se hívom.
2: Nem, akkor...
0: Elárulok nektek egy nagyon nagy kulisszatitkot.
2: Hát nem, hűha.
0: Egy nagyon-nagyon nagy kulisszatitkot. A párom szokta azt mondani, hogy kérdezzem meg a kis barátomat, amikor valamiről beszélgetünk is, és azt mondta, hogy hát kérdezz meg a kis barátodat.
2: Akkor ez tök jó a számomra, nagyon köszönöm, mert így a titkárnői állásom még megmaradt, tehát azért nem cserélte valami emire, vagy umire. Oké, köszönöm. Hála jó Istennek.
1: Karina nevű AI.
2: Na. Az én szép nevemet nem lehet
0: kérdezni.
2: AI névre nem adok.
0: Jó napot kívánok. Karina vagyok. Kérem, mondj el, miben állhatok rendelkezésére.
1: Még a hangod is levásoljuk.
2: Nem, azt tiltakozom.
0: Menjünk tovább egy igazi emberi történettel. 146 ezer dollárral lepték meg az idős moziüzemi dolgozót. Jól olvasom? Moziüzemi.
2: Jól olvasod, igen, van mozigépész.
0: Igen, nézzük a részleteket. Egy mozi egy ára általában nem változtatja meg senki életét. Egy fiatal mozilátogató kezdeményezése viszont hatalmas fordulatot hozott egy idős dolgozó számára. Egy Tennessee állambeli idős moziüzemi dolgozónak közösségi adománygyűjtése 146 ezer dollárt gyűjtöttek össze, hogy segítsék a nyugdíjba vonulását. A kezdeményezést egy fiatal mozilátogató indította el, akit megérintett az idős dolgozó története. Az adománygyűjtéshez sokan csatlakoztak, az összeg pedig végül 146 ezer dollárra nőtt. A történet azért különleges, mert egy hétköznapi találkozásból indult, és sok idegen ember közös segítségnyújtásává vált. A dolgozó számára az összeg jelentős támogatást jelentett a nyugdíjas éveihez. Szerintetek miért van az, hogy egy-egy ismeretlen ember története néha sokkal többeket mozgat meg, mint egy nagy általános jótékonysági felhívás?
2: Hát általános egy nagyobb jótékonysági felhívás is nagyon-nagyon sok embert megmozgat szerintem, tehát ez a jónak lenni jó is nagyon sok embert megmozgatott, ami volt, tehát ez lényeg, nem értek egyet, de sokkal emberibb, amikor egy mondjuk egy minimálbért kereső kis mozigépész, vagy jegyszedő, vagy valamilyen moziban lévő alkalmazott, így, Sanyi, vagy így segítenek, érted? Tehát azért ott nagyon szeretheti a munkáját, az egy nagyon-nagyon jó kis munka, tehát nagyon emberi, és így, hogy összefogtak és segítettek, így ez nagyon pozitív, sokkal pozitívabb.
1: Hát igen,
2: az a másik, hogy fiatal, tehát egy fiatal embernek jut az eszébe, tehát a fiataloknak ritkán jut az ilyen eszébe, majd megoldja valahogy, de nem, és ez nagyon-nagyon jó.
1: Hát vannak már felelősségtudatos gyerekek is akár, akiknek eszébe jut. Nem olyan sok miért.
2: Kevesebb, igen, mert hát Robit foglalkozok én, mert nem is ismerem embert, hát itt dolgozik a moziban, nem számít, tehát... És ha nincs családja mondjuk, akkor azért ez nagyon nagy segítség neki.
0: Na, menjünk tovább egy kis zenével. Jön Majka, Karina hiányolta, és jön az ítélet helyett, ami egy feldolgozás amúgy, Majka előadásában, mint a lépésen. Ha jól tudom, egyébként ez egy pokolgép dal, jól tudom?
1: Bizony az.
0: Igen. Eredetileg. Na, hallgassuk, jön az ítélet helyett.

Nehéz volt minden nap, itt küzdeni kell. A gyenge meghal, nincs tovább. Csak arra kérlek, értsd meg, a fénnyel vívunk csatát. Úgy lettünk mi.

0: egy lépéssel közelebb hozzá egy lépés rádió, és megyünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá azzal megyünk tovább itt a lépés rádióban, hogy egyetlen Barbie baba és példaképpé válhat. Régebben a játékbabák elsősorban divatos ruháikból és kiegészítőikről voltak ismertek. Ma már egyre több olyan figura készül, amelyet valódi emberek teljesítményét mutatja be. Serena Williams teniszező saját Barbie babát kapott, amelynek célja, hogy a következő generáció számára is inspiráló képen mutassa be. Jól mondom? Igen.
1: Jól, igen.
0: Tehát saját Barbie babát kapott, amelyet célja, hogy a következő generáció számára is inspiráló példaképként mutassa be. Az új baba a sportoló személyét és eredményeit állítja középpontba. A kezdeményezés túlmutat egy egyszerű játék megjelenésén, azt üzeni, hogy a gyerekeknek sokféle példaképük lehet. A történet az interneten is figyelmet kapott, hiszen Serena Williams nem csak sportolóként, hanem a kitartás és a női teljesítmény jelképeként is ismert. Szerintetek mennyire befolyásolják a gyerekek későbbi álmai azok a játékok és példaképek, amelyekkel felnőnek? Szerintem valamennyire igen, hogyha nem is feltétlenül konkrétan inspirálják, de valamilyen szinten meg mégis. Tehát ezek által úgymond láthatnak különféle sztárszereplőket, fogalmazhatunk így. Egyébként Venus Williamsről is készült Barbie baba már, vagy például Miley Cyrus szereplőket fogalmazhatunk így. Egyébként Venus Williamsről is készült

0: őrülnek a gyerekek érte. Tehát tudom, mert ez, na most ez valahol egy példakép is, mert lehet, hogy azért lesz rendőrmentős, tűzoltó, vagy épp kukás autós, mert az is lesz se rott, mert ezeket az embereket látja. Tehát ez valahol ez a példakép, ugyanez a Barbie babákról, hogy én nagyon szerettem Barbie-val játszani, mert pont az a jó dolog ebben, hogy jó, a társas viszont... kapcsolatok.
1: Igen, mondjuk annyit hagyd tegyek hozzá, hogy például itt van a nagyobbik unokaöcsém, ő gyerekkorában, hát olyan 10 éves koráig hatalmas ilyen kukamániás, kukásautomániás volt. Na most ez teljesen kinőtte, képzeld el, 13 éves. És teljesen megváltozott, most már nem is érdekli. Tehát, hogy ennyi volt.
0: Jó, de a tűzoltóautó, mentőautók, rendőrautók, fényesebbek, villogóbbak.
2: A játékvasutak.
0: Igen, na például látod, ott a vasutas, vagy mondjuk egy vasutas generáció, akinek apuka, nagypapa, dédpapa, ükpapa
2: hát vasutas
1: volt. Nekem igen, nagypapám volt is. Vasutas, de ennek ellenére annyira nem kötött le a vasut.
0: De játszol vasutas játékkal.
1: Jaj, az egy másik kérdés, igen, ha ezt nézzük, igen.
0: Tehát valahol összeköt az érdeklődés, hogy...
1: Valahol igen. A gének legaljább ott van egy kis moszat, mi?
0: Ja, igen. Szóval valahol ezek a példaképek biztos, hogy befolyásolnak, tehát az az életút, amit ők, tehát Tina Turneré, Madonnái, akárhogy most nézzük, az ő életútjuk is valami pluszt ad azoknak, akik nagyon szeretik.
1: Igen.
0: A Barbie babákkal van játék, pedig a közösségi életet tanítja meg. Tehát a két, mert van fiú, nagyon sok fiú Barbie van, meg lány Barbie. Tehát ezek a kommunikációban segítenek, a párkapcsolatokban, a társas érintkezésben, még ha gyerekesen is.
1: Igen, hát gyerekkoron már elindulnak ezek a játékok. Hát nem véletlenül, nagyon sok kislány, meg fiú játszik már kiskorba papás-mamást, meg ilyeneket. Tehát, hogy...
0: És most egy Ken Barbie, vagy egy ilyen Madonnát összerakjuk mondjuk nem tudom kivel. Tehát azért nem rossz.
1: Igen, lehet ezeket így játszani. Viszont menjünk tovább. Emlékeztek, hogy nem régen, talán a múlt héten, vagy két hete valamelyik műsorról beszéltem az óriás tökről.
0: Nem.
1: Az 1300 tonnás tökről?
0: Nem.
1: Nem emlékszel?
0: Én nem, amikor nem. Szerintem az pénteken volt, amikor én épp...
2: De volt ez a rekord.
0: Egerben nyaraltam.
1: Sanyi emléksz, de ez nem pénteken nem, volt szerintem. Pénteken
2: volt? Szerintem akkor voltunk mi hárman, de azért nem is...
1: Nem tudom pontosan, de nézzük akkor a részleteket. Képzeljétek el, hogy... Egy hét alatt kétszer is megdőlt az óriás tök világrekord.
0: Emlékszem.
1: Na mondom én. Nemrég még egy közel 1300 kilogrammos brit tök miatt csodálkoztunk. Most viszont az amerikai termesztők úgy döntöttek, hogy ez még mindig nem elég nagy. Alig egy héttel a brit világrekord után az amerikai Rumwall Lace új rekordot állított fel, egy 1431,1 kg-os tökkel. Október 3-án a brit Ian Paton 1295,8 kg-os tökkel állított fel világrekordot. A világrekord azonban csak alig egy hétig ért, ugyanis az amerikai Rhode Island államban Rumwall Lace egy 1431,5 kg-os óriás tökkel jelentkezett, és átvette az első helyet. A Guinness World Record szerint rendkívül ritka, hogy ebben a kategóriában ilyen rövid időn belül kétszer is megdőljön a rekord. Szerintetek mi motivál valakit arra, hogy éveken keresztül egyetlen növénytermesztését tökéletesítse, csak azért, hogy néhány kilogrammal túlszárnyalja a rekordot?
0: Hát nem minősíteném inkább. Ezek az emberek bolondok. Hát kinek van erre ideje, türelme, kedve? Ez nagyon elszántnak, nagyon tökkel ütöttek kell.
2: De ezt mondhatjuk.
0: Jó, ez nem, tehát, de ez egy nagyon, nagyon fú. Nem tudom, kinek van erre ideje, türelme, kedve, hogy most egy tökkel foglalkozzál azért, hogy most felfújna, szóval, vagy megnövezd, vagy most...
2: Ez nagyon régen megy, igen, ezek a tök rekordok.
0: Tényleg. Lehet, hogy ez könnyű termeszteni, vagy jó az éghajlatot is. Nem tudom, hogy ezek beinjekciózzák, hogy meg nem

0: nem tudom, tehát ez saját magától nem nő ekkorára.
1: Hát, külön ezt szerintem külön tenyésztik, vagy nem tudom.
2: Génkezelten akkor arra nő, amekkorára.
0: Hát éjjel végül is, igen, tehát azt lehet, hogy meg se lehet enni, ez csak úgy tök, de most hogy szállni?
1: Nem tudom, hát ez külön terautó kell, meg emelőgép. Hát 13400 kiló, az 1,3-1,4 tonna, hát akkora, mint egy kis terautó önmagában. Egy kis terautó másfél tonnánál kezdődik, tehát azért mondtam kis terautót, de például egy nagyobb személyautó is lehet egy tonnás, vagy annál nagyobb. Tehát van, lehet, hogy még egy... Például elmondom neked, hogy például egy Magyarországon gyártott Suzuki-nak a súlya nincs akkora. Negyed akkora. Azt hiszem, hogy az egy 2-300 vagy 400 kiló, nem... Nem több 4-500 kilónál, nem tudom.
0: Akkor az nem, génkezelt Suzuki, és a fele már műanyagból van, értem, jó.
1: Nem tudom, csak azt tudom, hogy az autóknál is van olyan gyártású autó. Hát most arra mennek rá egyébként, hogy egyre könnyebb legyen, meg egyre modernebb, tehát hogy nyilván
0: hát
1: sok
0: jó,
1: a műanyag.
0: De hát azért valami alkatrészt rakjanak
1: hát
0: már bele.
1: Hát alkatrészt van, csak nagyon sok műanyagot használnak már a
0: mostani. Hát jó, de ütközés tesznél azért, ez nem biztos, hogy jó, tehát hogy életben maradsz, vagy nem egy Suzuki-ba. Tehát,
1: hát ezért, ott a légzsák.
0: Ja. De az alap Suzuki-ba... Hát a
1: de elmondom, a lányodnak milyen autója van?
0: A lányomnak drága.
1: De azt értem, de milyen márkájú?
0: Toyota Corolla. Azért az igen.
1: Toyota elmondom Corolla, neked, de... hogy a Toyota Corollának a súlya, most megnézem. Megnézem.
0: De ott is az a baj, hogy például lökhárítók, meg ilyenek, ott is már műanyagból vannak, és nagyon sérülékenyek. Tehát én értem, hogy ezen szeretnének spórolni, meg hogy most jaj, de buli, hogy most műanyag, de hát igen. Nem rossz autó, tény is való, mert félig elektromos, de sok műanyag alkatrész.
1: Kisebb, van, nem hát a Toyota Corolla súlya általában 1,2-1,5 tonna körül van. Néznem meg.
0: Nem fogom megemelni, ígérem, de...
1: Megkérdezzük a Suzuki-t is.
0: Na, nézzük meg a Suzuki-t is. Nem rosszak a Suzuki-k, én szerettem, mondjuk a régi Suzuki-k, ilyen 26 évvel ezelőtt volt Suzuki-nk, hát igen, papírautó, kicsit itt megnyomtuk, itt megtörtük, egy kis patka, de nem tudom.
1: Egy Magyarországon Esztergomban gyártott Suzuki személyautó saját tömeg általában 800-1,350 kiló, típustól és évjártó függően, akkor ezt tévedtem, 800 és 1,3.
0: Hát de ez is 8, jó, hát nem tévedtél, mert végül is nem egy fölött van, tehát hát, tólig.
1: Hát nem, 800 és 1300 kiló között, tehát azt jelenti, hogy 800 és 1,3 tonna között mozog, tehát én olyan 5-600 kilóra gondoltam, de azt én alálőttem nagyon. Ezt is megtudhattátok, hogy minket választottatok, viszont műsorunk végéhez értünk, hisz 4 perc múlva 12 óra, ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Zárásként még egy dalt meghallgatunk, hogyha már Barbie babákról beszéltünk, ahol jön a kváltal a Barbie Girl. Aztán pedig jönnek a friss hírek, információk, velem találkozhatok a Lépés Megy a Top 20-ban este 6-tól, és szavazzatok délután 2-ig a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy lépésradio.hu Lépés Megy a Top 20 menüpontja által, minden szavazat számít, és fontos, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ciao.
3: Go for a ride?
4: Sure.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra, átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: A Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépésre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Fáj a feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutyafigyelmet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elmaradhat az őszi lehalászás, indul a Ganz Ábrahám hitelprogram, az Árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és a vízhiány miatt több magyar tógazdaságban is bizonytalanná vált a hagyományos őszi lehalászás. Sok haltermelő a vízkészlet megóvása érdekében a lehalászás elhalasztását és a halak további egyéves tóban tartását mérlegeli, ám ez a növekedés ütem lassulásával és gazdasági veszteségekkel járhat. A MOHOSZ nyári felmérése is jelzi a helyzet súlyosságát, hiszen a vizsgált vízterületeken közel 40 tonna halpusztulást regisztráltak, és további csak nem 12 tonna halat kellett áthelyezni az életben maradásuk érdekében. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám hitelprogramról. Ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plus és Nemzeti Bajnokok hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árréstopp és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastopp enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palaszk visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Szerda este egy Komor-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó kért segítséget, miután lángok csaptak fel a fedélzetén a Fekete-tengeren a romániai Sulina közelében. A legénység még a mentőegységek kiérkezése előtt sikeresen eloltotta a tüzet, így senki sem sérült meg. Csütörtök reggel viszont a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader nevű hajó adott le vészjelzést a romániai Sulinától 25 kilométerre egy lényegesen súlyosabb fedélzeti tűz miatt. A mentőakcióra hajót és helikoptert is kirendeltek a hatóságok, de a 12 fős legénységből 8 tengerész eltűnt. Értesülések szerint a teherhajót két drón találhatta el, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg. Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat, többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több szakmai szervezet is reagált a tervezett vagyonadóra. Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 10 szakmai szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról. Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: csak dallamára.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami még más.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyar diákok visszakapják az Erasmust, az idei büdzséből 6 milliárdot kap a gyermekvédelem. A hajózási zárlat miatt áll a Dunai áruszállítás Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízis helyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közvetlen Railjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárca vezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A vonat Füzesabonyban és 60-ban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányáról, Győrből és Mosonmagyaróvárról is igénybe vehető, írta. A nyáron épített paksi fenék küszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

Welcome to Saint-Tropez. A múlt. Ilyenek voltunk, vagyok és jók. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten, trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének meg a projektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra, átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

legjobb! Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: következik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

lovak, suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra, átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: múlt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépéstudhuszat hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.
3: Kellemesen szép estét kívánok minden Lépés rádió hallgatónak 2026. október 15-én csütörtökön este 6 óra után egészen pontosan 9 perccel a mikrofonnál Robit hajtjátok, és ez már, amint megszokhattátok, a Lépés Magyar Top 20, benne a legjobb 20 magyar dal, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre, és ezen felül pedig lesznek újdonságajánló robotaink, régi toplistás lágerek, és természetesen a régi toplistás lágerekben lesznek majd meglepetések, meg hát az újdonságajánlókban is, mert hát ezeket mindig aktuálisan majd egy kis rövid hírrel, legalábbis az újdonságajánlókat egy kis rövid hírrel spékelve hozom nektek. Csapjunk bele a lecsóba, de még annyi info, hogy a műsort követően ne felejtjétek szavazható kedvencetekre, addig viszont ne tegyétek. lépésradio.hu/magyartop20, tehát 20 óra után, amint kikerül a friss lista, lehet szavazni kedvencetekre jövő csütörtök délutánig. De akkor most csapjunk bele a lecsóba, és nézzük, hogyan alakult a lista múlt héthez képest. A múlt héten listánk 10. helyen szereplő Király Linda és az Úgy, mint Rég című felvétele 8 helyet rontott, és ez a felvétele ezen héten a 18. Egészen pontosan 7 helyet csúszott vissza a TNT és az Ugye itt alszol című dal. A csapat múlt héten 12., ezen a héten a 19. lett, míg a Sereghajtó 20. helyre, a múlt héten 17. helyen záró Simó Anna Mária csúszott vissza, és a Miért ne, ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Lépéstopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Verép Tomi és Kovács Gyopár közösét mutatom most be nektek, ez a Hazafelé. A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja előtt tiszteleg Verép Tamás és Kovács Gyopár. A két színész közösen gondolta újra Barázs Fecó ikonikus klasszikusát, a Hazafelé című szerzeményt. A friss megjelenés egyben előfutára az október 29-én induló nagyszabású koncertturnénak, amelyet az Erkel Színház művészei az ország számos pontján állítanak emlékül a legenda előtt. A közreműködés ötlete Tomiban már régóta formálódott. A Csináljuk a Fesztivált című műsorban aratott győzelme és a közönség szeretete adta meg a végső lökést ahhoz, hogy a Balázs Fecó iránti tiszteletét egy országos turné és egy különleges felvétel formájában is megmutathassa. A munkássága és a dalai iránt mindig is óriási tisztelettel voltam, számos szerzeményei lélegzenék. A Hazafelé feldolgozásánál fontos volt, hogy megőrizzük az eredeti műelemeit, miközben egy finom, mai, duetszerű lüktetést adunk neki Gyopárral. Az volt az érzésünk, mintha egy meghitt ünnepi dalt énekelnénk fel, mondta ez színész énekes Verép Tomi. Kovács Gyopár, akit a közönség szintén az Erkel Színház színpadáról ismerhet, boldogan csatlakozott a projekthez, hiszen Tamással jó barátságot ápol, és a Kossuth Díjas dalszerző felvételéhez is mély kapcsolat fűzi. Közben meg errekedek, bocsánat. Otthon nagyon sokat szólt Balázs Fecó, a szüleim gyakran hallgatták, így a Csöndéve, a Érincs meg és a Hazafelé gyerekkorom óta közel állnak a szívemhez. Tomi elképesztő színvonalon énekel, a hazai mezőny egyik legkiemelkedőbb hangja, így óriási öröm volt számomra a felkérés. Fontos leszögezni, hogy nem akartuk átformálni a dalt, de a tisztelet és az ízlésesség határain belül, illetve azon belül maradva teljesen magunkká tudtuk tenni a dalt, mondta a fiatal színésznő. A stúdió munkálatokért, a hangzásért és a turné zenei vezetéséért nem más, mint Somodi Áron zenei producer felelt, aki Tamással közösen álmodta meg a produkciót. Az újdonsághoz forgatott videoklip tökéletesen előrevetíti az október végén induló országos turné intim, mégis sodró atmoszféráját, amivel a két énekes Balázs Fecó legszebb kiadványait hozza el a közönségnek. A klipet meg lehet tekinteni a videó megosztókon, a lépésen pedig itt van Verép Tomi és Kovács Gyopár által feldolgozva Balázs Fecó, és ez a Hazafelé.
0: A 18.
1: Lenne, csak a számítógép nem játssza le, úgyhogy már a 18. után hallgatjuk meg.

0: Nos, végül sikerült helyre pofozni itt az adásvezérlőt, úgyhogy jöjjön az előbb beajánlott dal, még ugye Király Linda dala előtt, ez egyébként pedig Anita volt, és az elképzelt szerelem egyébként a 90-es évekből, és ez is feldolgozás mellettileg V-motorok az eredeti előadója, viszont akkor hogy napjainkból jöjjön az a feldolgozás, amit már beajánlottam, Veréb Tomi és Kovács Gyopár, és ez a Hazafelé.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

0: percekkel.
1: Mielőtt tovább megyünk listánkon a 15., 16. és 17. helyzettel. Egyébként szerintem nagyon jól sikerült ez a dal duettben is, Verip Tomi és Kovács Gyopár előadásában. Most viszont menjünk tovább egy újabb újdonsággal. Érkezzen itt a Lépés Rádióban nem más, mint Jakab Csaba felvétele Miért indulnál? Érzelmes, mégis autentikus dallal jelentkezik Jakab Csaba. Az erdélyi származású Tabaly, igen, jól mondom, tavaly Petőfi zenei díjjal kitüntetett énekes zeneszerző kiadta legújabb Miért indulnál című felvételét. A dal zenei világa hosszú idő alatt kristályosodott ki. Csaba komoly zenei háttérrel rendelkezik zenészként, több mint 30 szakmában eltöltött év után is kiemelt figyelmet fordít a valódi hangszeres játékra és a gondos zeneszerzésre. Ez a szám a romantikáról, a vágyakozásról és arról a csodáról szól, amit egy nő jelent az ember életében. A stúdiók munkák során Csicsák Norbival dolgoztunk együtt, akivel mindig élmény a közös munka. Bármennyire is az én zenémről van szó, stúdió körülmények között mindig másfajta látásmódot és plusz finomságokat tud hozzátenni. Neki is köszönhető, hogy a végeredmény ennyire organikusan és érettel szólal meg, mondta el az énekes. Jakab Csaba számára kiemelten fontos a szakmai igényesség egy olyan zenei környezetben is, ahol a műfajok gyakran a leegyszerűsödés felé hajlanak. Véleménye szerint a zenekari megszólalás és a hangszeres előadás adja meg azt a különleges atmoszférát, amellyel kapcsolódni tud a közönségéhez. Az újdonság mellett Csaba mozgalmas időszakot él meg. Idén több nívós fellépés és zenekari koncert sora vár rá. A rajongók legközelebb október 21-én hallhatják a 8. alkalommal megrendezésre kerülő őszi koncertjén a Marosvásárhelyi Kultúrparotában, ahol a nagy zenekaros formáció mellett Radics Gigi, Wolf Kati, Nyári Kálmán és Nikó is feltűnik majd a színpadon. Hát a videóklippet meg lehet tekinteni a YouTube-on, illetve a videó megosztókon, most pedig akkor érkezzen Jakab Csaba felvétele. Aztán pedig listánkon a 15., 16. és 17. helyezett. Ezen a héten a No Sugar Blokkolná című felvételükkel a 15. helyre csúsztak vissza a 11-ről. 16. volt és maradt Paulina, és a vége van kicsi, míg a 17. helyre lépett vissza az első helyről, 16 helyet rontva Nádasi Project, és a Világ még mindig szép című felvételükkel, ez egy hatalmas hátralépés a múlt héthez képest, de hamarosan jön ez a dal, most viszont itt van Jakab Csaba felvétele. Jelenleg a lépés.

Megyünk is tovább a 12., 13. és 14. helyezettel. Listánkon ezen a héten a 12. lett, méghozzá mindjárt mondom is, hogy kicsoda, a 12. lett a Szingala Django és Lábas Viki közöse, a Vigyázz Rám, ugye Dés László feldolgozása, a 13. helyre egy helyet javított. 13-re csúszott vissza a Follow the Flow és T. Dani közöse, a Rendben lesz, hátra csúszott. Ez a felvétel ugyanis múlt héten, most látom, hogy a 15. volt, és két helyet javított, nem hátra csúszott, míg a 14. helyről Geszti és Ólai Bolyak közöse, és jött a Doktor című LGT feldolgozás. Úgy leszek, hogy ebben az évben is sok feldolgozás születik, és jött a Doktor Geszti Péter Ólai Bolyak közöse. A múlt héten debütált listánk 20. helyén, és 6 helyet javítva ezen a héten a 14. lett. Ezzel megyünk már is tovább.

0: feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt. A Lépés Rádió műsorán.
1: 13.
2: Hey, yeah.

0: percekkel.
1: Egy ilyen lépéssel, közelebb hozzád lépéssel, és elérkeztünk az első óra esélyezettjéhez. Ezen a héten a 11. lett a Lépés Magyar Top 20-ban. A múlt héten listánkon egészen pontosan a 19. helyen debütáló Pápai Joci, és a Te vagy az én hibám ez.

0: lezárjuk az órát, aztán jönnek a hírek, kötelezők, és a következő órában hozom nektek a legjobb 10 előadót. Tartsatok velem akkor is, addig is se kapcsoljatok máshova, hanem maradjatok a Lépés Rádióval.
1: A 11.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
10: Ahol indul a második 60 perc, jönnek a legjobbak. Kezdjük a 8., 9., 10. helyzettel. Ebben az órában is lesz újdonságajánló rovat, és természetesen régi toplistás lágereket is hozunk nektek. Ezben az órában a 8. helyre lépett előre múlt héten listánkon a 14. helyről Fernando és Rena közöse a Szállok az úton. 9. lett a múlt héten listánkon 18. helyen debütáló Molnár Tamás és a Mi vagyunk, míg a 10. lett Szekér Gergő, Akik voltunk című felvételével. Ez a dal múlt héten egészen pontosan a 9. volt, így egy helyet csúszott vissza. Ezen dalok jönnek szépen sorjában, értve egy régi toplistás láger már is ebben a blogban. Jó szórakozást, hozzácsapjunk bele a legjobbak közé.

0: Autópuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is egy újabb újdonsággal megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban, méghozzá Kökény Attila is Rokoncai Viktor újdonságát mutatom be nektek, mely itt van, kérem szépen, Csak az álmokon át című felvételük. Megjelent Kökény Attila és Rokoncai Viktor legújabb közös felvétele, az Csak álmokon át. A dal alapgondolata a fiatalkori álmok beteljesedése. Attila és Viktor már gyermekként arról álmodoztak, hogy egyszer színpadon állva, zenélnek élve építhetik fel a saját útjukat. Az elmúlt években ez az álom nem csak valóságá vált, hanem egy olyan közös történetté is formálódott, amelyben két önálló zenei pálya találkozásából egy különleges alkotói kapcsolat és szoros barátság született. Ennek az időszaknak a munkája mára már önálló produkcióvá nőtte ki magát. Számos rangos hazai koncert után másfél évvel ezelőtt a Teltházas MVM Dome-ban bemutatott Kökény 50 koncert jelentett újabb mérföldkövet, most pedig már a legújabb, minden eddiginél különlegesebb MVM Dome-os koncertre készülnek. Ha csak az álmokon át zenei világában továbbra is erősen jelen van az olasz hangulat. A százemény zené és hangszerelése ismét Rokoncai Viktor munkája, aki ezúttal is úgy építette fel a dalt, hogy annak érzelmessége és felemelő hangulata egyszerre legyen, személyes és nagyívű. Az olasz zenei világ ezúttal is fontos inspiráció, miközben a felvétel mondani valója nagyon is róluk szól. Arról, hogy a hosszú évek munkája után egyszer csak valóra válhat mindaz, amiről gyerekként még csak álmodni mertek. Ez a dal a fiatalkori álmainkról szól, amelyekért rendkívül sokat dolgoztunk. Bár két külön karriert építettünk fel, az elmúlt évek közös munkája során egy életre szóló, szoros barátság született közöttünk. Talán éppen ezért olyan különleges számunkra ez a dal, mert nem csak arról szól, honnan indultunk, hanem arról is, hogy hová jutottunk együtt, és közben ugyanúgy vannak új álmaink és új céljaink, mondta el Kökény Attila. A kislemezhez készült videóklip különösen fontos állomása két előadó számára, hiszen képekben is végigköveti azt az utat, amelyről a dal szól. Mindkettőjük gyermekkoráig visszanyúló archív felvételek elevenítik fel a kezdeteket, majd fokozatosan rajzolódik ki előttünk a mai sikerekig. A videóklipet meg lehet tekinteni a videó megosztókon, most pedig érkezzen hozzátok Kökény Attila és Rokoncai Viktor közöse. Ez pedig nem más, mint a Csak az álmokon át. Aztán pedig érkezik az 5., 6. és 7. helyezett listánkon. Ezen a héten listánkon az 5. helyre lépett előre a múlt héten 8. Bíró Csongor Dideregve című felvételével. Nes és Young Fly közöse a Kiskecen 4. helyről a 6. csúszott vissza, még Nagy Bugi és Des közöse a Jól leszek újra az 5. a 7. Ezen dalok jönnek szépen sorjában, de előbb itt van Kökény Attila és Rokoncai Viktor.

0: Egy újabb toplistás magyar dalamúltból.
1: Sziasztok, Zala vagyok, a New Level Empire zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat, Te csak így vagy jó. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Pistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Így van, ez itt a Lépés Magyar Top 20, és már is megyünk tovább a legjobb négyessel. Ilyenkor már nem szoktam ugye elárulni, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak az, hogy melyik az a négy előadó, aki bekerült a legjobb négy közé. Na, ezt most jól megaszontam. Ez itt továbbra is a Lépés Rádió, benne pedig a Lépés Magyar Top 20, és akkor nézzük listánkon, hogy hogyan alakult a legjobb négy olyan szempontból, hogy melyik az a négy előadó, és melyik az a négy dal, amely benn van a legjobb négyben. Hát ugye azt már tudjuk, hogy Dessy és Jánkval egy közös a Kiskece múlt héten negyedik volt és kiesett, viszont ott van a Deep Unity és a Végtelen út, mely múlt héten harmadik volt. Aztán Honey Beast és Dánielfi közös a Bárcsak lennék, amely múlt héten hatodik volt, ezen a héten visszakerült a legjobb négy valamelyik helyére. Ahogy Rúzsa Magdi Rúzs című dala múlt héten hetedik volt, ezen a héten ő is visszakerült a legjobb négy valamelyik helyére, míg Rácz Gergő és Burai közöse múlt héten a harmadik volt, és ezen a héten is ott van a legjobb négy valamelyik helyén, de hogy ki lesz az első, a második, harmadik, és kicsúszik le a dobogóról, az mindjárt megtudhatjátok itt a Lépés Magyar Top 20-ban.
0: A negyedik.

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és akkor nézzük is át, hogyha a legjobb négy hogy alakult. Másodikból lett negyedik Deep Unity és a Végtelen út, aztán hetedikből lett harmadik Rúzsa Magdi Rúzs, hatodikból második Honey Beast és Dániel Fibár, csak lennék, mint hattuk az elmúlt percekben. Még a number van ezen a héten az az előadó, aki múlt héten harmadik volt, tehát Rácz Gergő és Burai közöse, és a Lassan. Ne feledjétek, hamarosan kint lesz a friss lista a Lépés Rádió Lépés Magyar Top 20 menüpontja által elérhető oldalon, vagy lépésradio.hu/magyar-top-20, ez a közvetlen link cím. Tessék szavazni kedvencetekre, minél több szavazat érkezik, annál jobb, hamarosan kint lesz a lista. Most viszont akkor jöjjenek a legjobbak, azaz a legjobbak legjobbja, Rácz Gergő és Burai és a Lassan, és én ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádiogatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Magyar Top 20-ot hallottátok, velem holnap a Lépés délelőttben 10 és dél között találkozhattok. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: kezdjük általában.
1: A Lépés Topuszat hallottad a legközkedveltebb magyar felvételekkel. Tarts velünk egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az eberendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túlbonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számára. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Talk to me.

ízléssel közelebb hozzád.

portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én fiatal kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondta?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűtisztán? Hát énekelni tudtam, de amikor felvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy felvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát ő a maga módján mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És ez milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, ha mondjuk gyerek vagy pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, aztán nem akarok ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: már
2: emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az az, hogy ne félj, csak higgy. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

lépés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka. Zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltak zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
2: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
2: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
2: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

0: Selection. A Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti. Folytatódik a Depeche Mode története. Most ahhoz a korszakhoz érkezünk, amikor a zenekar már nem csak az elektronikus zene történetének meghatározó szereplője volt, hanem saját örökségével is párbeszédet folytatott Dave Gahan. És Martin Gore továbbra is ugyanazzal a kíváncsisággal alkotott. Miközben a dalok egyre személyesebb, érettebb és elgondolkodtatóbb hangulatot kaptak.
1: Ebben az időszakban a klasszikus Depeche Mode hangzás modern megközelítéssel találkozott analóg szintetizátorok, elektronikus textúrák, bluesos gitárhangok és mély érzelmek épültek egymásra. Miközben a zenekar koncertjei továbbra is emberek tízezrét kötötték összeszerte a világon.
0: Ez az a korszak, amelyben olyan emlékezetes felvételek születtek, mint a Heaven, a Should Be Higher, a Where's the Revolution, a Ghost Again, vagy a Wagging Tongue. Dalok, amelyek egyszerre tekintenek vissza a múltra, és nyitnak új fejezetet. A következő percekben ennek a különleges korszaknak a felvételei következnek. Egy olyan időszaké, amely bizonyítja, hogy az igazi alkotók nem csupán követik az időt, hanem nyomot hagynak benne. Ez itt a Fine Selection, a Depeche Mode történetének negyedik

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel, ez a mi dolgunk.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjfél.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.